0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

to fear what I miss. Thoughts into my essence, I'm inside out.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Web Radio Station. Stop with me. Are you deaf? I said, stomp with me.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. 24/7, kick it one
2: time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? How you got money, girls, cars, you know what I'm saying?
3: Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornaház.

0: hálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: I'm afraid.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
2: Super DJ Rádió. A Web Rádió csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kíván mindenkinek, Kukori bácsi, határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkon malasztul. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Megpróbálok az elkövetkezendő két órában szórakoztatni benneteket, így Dreamer előtt. Hát kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Remélem nátok is meleg van, ez pedig a Tucker. Kedves fülelés, kedves szuperek, és üdvözlöm a Viberen, kedves Mihalovics Józsefet, szerbusz József, jó fülelést!

Az éjszakán nagyon jól telt a munkahelyen, mert sikerült hallgatnom egyik kedves műsorvezető társamat, Kőszegi Gavit, drága Duszámat, nagyon jó műsortolt nekünk, úgy, ahogy a többiek, de hát azért mindenkinek vannak különböző stílusa. Itt a Super DJ Rádió van, hála a jó égnek, nagyon szuper volt a Bagoly műsor.

És megérkezett a Viberre, kedves Bagyesz is, Csorvásról a hegesztő. Szia Kukori bácsi, üdv minden szuper hallgatónak, jó műsorszórást neked. Köszönöm szépen, igyekszem. Néktek pedig kellemes fülelést kívánok, jó szórakozást a Super DJ rádióval. Hajrá Csorvás!

0: És nem sokára egy magyar dallal megyünk tovább. Baracki Laci bácsi fogja velünk tudatni, hogy miért nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még poroszkál, nem, de néhány korosztály.
1: Super DJ Rádió.

0: emlékeket ébresztünk.
1: Hát bizony-bizony emlékeket ébresztünk elég rendesen, és megérkezett a Viber kedves kollégám, DJ Smog. A jó kukorit druszám fülelek, minden szép naptejet kívánok, hasonló jókat, hogy le ne égi. Kellemes fülelést.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.
1: És most szóljon a Gypsy Kings!

És megérkezett a Viberre kedves Rubi György. Tiszteltem Kukori bácsi, szarvas is leesett a tetőről, végre mára. Kagylózunk végre a hűvösben, szép napot mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom én is nektek, kedves György. Ejtőzzetek, pihenjetek is valami finom hűsnedűt igyatok egészségetekre, és kellemes fülelést! És már is következik Bruce Springsteen, egy csodálatos dalt írt búcsúzóul Bonnie Tylernek.

És megérkezett a Viber, a kedves Izsa család is. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, az Izsa család jelen, már várunk. Csodásan szép délutánt kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom, kedves Izsa család, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelés.

Szerintem nagyon jól sikerült Bruce Springsteennek ez a búcsú dala, emlékező dala. És akkor most ismét egy külföldi dal, egy filmzene következik a Kelly hőseiből. Annó, nem tudom, hallottad, és láttátok-e a filmet, Csodabogár? Fejlődjünk háromszög alakba, csúcs, én vagyok!

kedves Mihalovics József, őszinte részvényem, írja nekem József, hogy ki az a hülye, aki 36 fokban gazolja a sziklakertet? Hát én. Kitartás, de jó főelés közben. És megérkezett kedves Lakner Tamás, Dr. Tom, szia Kukori bácsi, már csak 4 nap és nálunk kukorékoz. Jaj. Valami olyasmi lesz, azt hiszem. Majd megnézem a naptárba. Csokkolom, szép napot kívánok, Doki bácsi.

Igen, igen, most pedig ismét hazai vizekre vezünk. Mr. Rick és Nagy Ferő a F-Ferő előadása következik. Hát zárjon be a gyár, hát most az én gyáram az egy hétre bezárt, ezért máshova kell kufilcolnom, de hát ilyen az élet, menni kell tovább.

a Warburg szál elég rendesen, főleg a kétütemű. Hát kedves József, mit szól szegény bácsihoz, hogy járt, mikor kiment a Fradi Real Madrid meccsre? Megkapta a kedvezményes jegyét. Ott balra a sziklakertben látok még pár gazszálat. Légy szíves, József, intézkedj!

igen, igen, aztán csobbanja kellemes hűs medencébe. Visszatérve, kedves Doki bácsi, valami medence partiról volt szó, a medencében lesz víz? Csak úgy megkérdezem, puhatolódzok.

Jó, rendben, kedves Doki bácsi, kettőt is viszek. Hát igen, igen, kell a hűsítő, kikapcsolódás. Köszönjük előre is.

És megérkezett a Viberre kedves Majoros Imi is. Buena tarde, mi abuolo, amigo. Na ja, persze. Illeni ungar és egy szamuráj.

kedves József, én azt ajánlanám, hogy gyorsan menjél te is abba a virágüzletbe, mert véletlenül valaki ezt a csodálatos virágszálat meglátja, és elviszi. Hát figyelj oda, József! Ölelem, kedves Édit!

Igen, igen, kedves József, láttam, és olvastam, megláttam is már, igen. Hát igen, megkérdezik a pasit, hogy elcserélné a párját egy másik nőre. Én? Soha. És egy autóra? Milyen autóról van szó? Igen, igen.

és kedves hallgatóim, emlékeztek-e még 1492-re? Ha nem, akkor figyeljetek! Ez a Super DJ Rádió, és a Paradise meghódítása.

Hát Vangelis mester megcsinálta. Most pedig egy kis promó után megyünk egy friss, ropogós felújítással. A Szigetről érkezik hozzánk, a dal címe pedig Mindannyian mások vagyunk. Tele neves magyar előadókkal.

Bizony, bizony, mindannyian mások vagyunk. Szervusz, kedves Robi barátom, köszönöm szépen a jó kívánságaidat. Most következik Dua Lipa és Taylor Swift itt a Super DJ Rádióban, és képzeld el, Robikám, megtudtam, hogy a medence fel lesz töltve vízzel szombaton, szóval hozzá füldögatját. Csak a családnak.

Szervusz, kedves Hugicám, Ildikó, aki hajansan csodálatosan, szép délután kívánok. Remélem már otthon ejtőztök és hallgassátok a kellemes zenéket. Ön a Super DJ Rádiót hallgatja.

Kedi csokolom, kedves Szabados Melinda, kellemes fülelés kívánok, örülök, hogy itt vagy. Remélem, alakulsz és gyógyulgatsz. Csodálatosan szép délutánt mindannyiótoknak, kedves szuperek!

És képzeljétek el, kedves Encsike, igazolatlanul van távol, nincs itt a írogatók között. Hát bizony, persze, mert éjszaka hallottam, hogy hallgatta Kőszegi Gabit, a Bagoly műsort, nagyon jó volt, nagyon-nagyon alkotott, kedves Druszám, Kőszegi Gabi, és hát ott volt Encsike is, hallgatta, úgy látszik még mindig húzza a lóbőt, kedves Encsike.

0: És megérkezett kedvenc targoncásunk is, Lovász Károly József. Hello, Kukori bácsi, szép délutánt és jó adást kívánok. Én pedig neked nagyon jó fülelést kívánok. Remélem nem dolgozol, ha pedig igen, akkor teljen hamar, de most pedig jöjjön a One Night.
1: Bocsánat,
0: One.

szuper, kedves József, akkor pihenjél és hallgasd a kellemes zenéket. Jó fülelést kívánok. De azért valami kellemes hűsítőt azért igyál, fogyasszál. Tudod, ilyenkor kell a sok folyadék ebben a nagy melegben. Egészségedre. És persze mindenkinek.

csokolom, kedves Gálandika, jó fülelést kívánok, örülök, hogy itt vagy. Most egy nagyon nosztalgia dal következik, hát tudjátok, emlékeket ébresztünk, ez a Super DJ Rádió. Szécsi Pál csodálatos, egyik csodálatos dalát fogjátok hallgatni. Szeretem még!

Igen, igen, én megtudtam Gálandik a kedves szüleinek a kedvenc dala volt. És hát igen, igen, sokan írjátok, hogy milyen csodálatos dal. Hát ezért emlékeket ébresztünk, most pedig egy rossz juhát következik. És Sailing.

Kedves Rumi György, egészségetekre! Lazuljatok, pihenjetek, megérdemlitek, s egy kis promó után szóljon az Alphaville feldolgozása. Forever Young.

kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Nagyon jó viselkedj, mert máskülönben lesz bunga-bunga. Most pedig hazai vizekre evezünk, és mint említettük vala, emlékeket ébresztünk a Super DJ rádióval, és most következik Konzsuzsa. Ahogy lesz, úgy lesz.

már is hazai vizekre elvezünk, ismét Alacki Laci bácsi következik, és az Azzurro, ami azt jelenti, mindig kék fenn az ég.

Blanka! Itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat. Egész 18 óráig, 18 órától érkezik hozzátok kollégám és barátom, Szatmai Zoltán Dreamer Retro Box műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És ne feledjétek, hogy a rádiónknak van Viber száma is, 0670459595. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz nagyon szereti. És már is megyünk tovább a kerozinnal, szóljon Nelly az elefánt!

Bizony, bizony, vagy ez lesz, ez is biztos. Hát nyázáró buli lesz, medence party, hát akkor muszáj a jó sárga buberégos nedő. És nem sokára megyünk tovább a Mamma Mia-val a Tucker előadásában, és megérkezett a Viberre kedves Bazsi is. Szia Kukori bácsi, csak befülelek és köszönök neked és mindenki másnak, meló van. Hát kedves Bazsi, te szépségre vigyázni, teljen hamar a munka és kellemes fülelést.

Nem, Encsike igazolatlanul van távol, de hát majd ennek lesz még böjtje. És nem sokára megyünk tovább az Afrika Bambátával, itt a Super DJ Rádióban. És ne felejtjétek, 18 órától érkezik hozzátok Szatmári Zoltán, Dreamer Retro Boxing műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni.

igen, igen, a végére megérkezett Tencsike is. Kedi, csókolom szépen, napot kívánok. Hát tegnap este még hallottam, hogy itt tetszett lenni, és ma már végigaludta az egész napot. Csókolom. És hát kedves Mihálovics József írja, a medence is kipószívózva, drémet már a mediből várom, 32 fokos. Hát az már pálinkába is alakul, vagy inkább likőr. Szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike megjött, fejjel esett be az ajtón, egy akármilyen nap után. Jaj, hát kitartást, és lesz még jobb is, kedves Encsike, szép napot!

Hogy haragudhatnák, csókolom, már ne tessék ilyet írni. Puszcsika mindenkinek, puszcsika neked, köszönöm szépen, szép napot. És nyugodtan ejtőzzél, higgadjál le, minden rendben lesz.

0: kedves hallgatóim, az igazság, hogy már csak a búcsúzódalom maradt hátra. Hát köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen a határon túl, ott is, ahol a kis kultabalkú malasztúr. Hát igen, igen, aki lemaradt az ígyját, de semmi baj. Fogadjátok Dreamet, Szatmári Zoltán barátomat nagy-nagy szeretettel. Mert már a búcsúzódalom maradt csak hátra, Daniel Figelgötő, elmegyek. Legyen mindenkinek szép a hete, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Sziasztok, én búcsúzom, de természetesen a rádiót hallgatom tovább. Kedves barátomat, hogy ne hallgatnám. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a jó kívánságokat.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Nem is gondoltam, hogy ez a dal ekkora nagy érdeklődést és mindenfajta kis dolgot vált ki belőletek. Mindjárt fel is olvasom, de előtte üdvözlök mindenkit a Super DJ Rádióban. Emlékeket próbálunk ébreszteni 18 óra után 3 perccel. Kakas úr után itt vagyunk, Kakas úrnak, Kukori bácsinak nagyon szépen köszönöm. 2 órát volt itt velünk, nagyon jó kis zenéket húzott a rádióban, és hát előkészítette azt a szuper fergeteges hangulatot, amivel együtt vagyunk, és amivel aztán indítottunk is. Na, és hogy miről is volt szó, ugye borból jó a kannás? Erre Kukori bácsi azt mondja, 2 dologtól megy a hasam, a kannásbortól, meg a medvétől. És akkor Józsipek azt írta nekünk, hogy így áll tablettásost. Hát én megpróbálom kihagyni, nehogy úgy járjak, mint Kukori bácsi. Egyébként az Induljon a Banzájt és a táncot pedig a Kukori bácsi figyelmébe szeretném ajánlani, hiszen állítólag ő annyira, de annyira jó kis táncos lábú. Köszöntöm a kedves hallgatókat, azok, akik nem jelentkeznek be a Viberünkön +36 74 595 995-ön, de azokat is, akik bejelentkeznek, mint például Andrea, István, Encsike és a Retroboxból ugye Mónika, ő már hallgatózik. És ugye az előbb említett József, és természetesen akik jönnek. És ezt az Andrától azonnal meg is kaptam, hogy én az eredetit csipázom. Az eredeti most, hát hogy is mondjam, szabadságom volt. Ők is elmentek a Balatonra, mi is elmegyünk, addig várom az üzeneteiteket. Jó szórakozást az elkövetkezendő 2 órához. Szatmári Zoltán, Dreamer fogja forgatni a lemezeket.

0: No hát, ki volt az, aki a Balaton parton csalibra halászott? Tegyék fel a kezeiket! A kedves hallgatók közül, akik esetleg már ott voltak és vadáztak, és a csali is megvolt, meg a horgászi engedély is, meg természetesen a hal is. Na akkor nézzük, hogy mit írtatok nekem. Csodás késő délutánt, illetve estét kívánunk neked, Rímer Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család örül, mint mindig, csodás este felét kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, és persze már vártunk. Persze már vártam, hogy én is itt legyek veletek, kedves István. Remélem lesz helyzetjelentés, hogy mi a helyzet erdő alján. Mi a helyzet az abban a bizonyos kis medencében, ahol nagyon frankól összegyűl mondjuk a vizecske. Aztán itt van Encsike is. Szia kedves Dreamer, sziasztok szuperek, jelenléti if pipa. Amúgy nagyon pipa, voltam olyan rég, jó kis defekt 40 fokban dugóban, senkinek se kívánom. Inkább csodás estét, kellemes zenehallgatást és jó lehűlést a 40 fokos dugós, hát dur defekt szerelés után, vagy defekt szerelés után. Én csak azt kérdezném, hogy senki nem segített neked, Encsike? Itt van Andrea is, yeah! Jó adás, Dreamer! Köszönöm, Mazsi is megérkezett hozzánk, vagy hát talán itt is volt, hiszen úgy látom, Kukori bácsi is kapta az üzeneteket. Szia, Dreamer, jó adást kívánok és sok fület! Minden kedves hallgatónak pedig jó szórakozást! Hey, muchacho! Casa pizza, szápszum, la musica, la sandro, szosztos, szúrneszet, szíták, quattro amigo. Na hát valami hasonló, én nem tudok. De Iminek nagyon szépen köszönöm, hogy mindig spanyol nyelvtörővel lep meg engem. Imi, ha te perfektül ki tudod ejteni, akkor Viber üzenetben kérlek szépen írd meg, mondd fel nekem! Aztán itt van nekünk Melinda, jó adást, kellemes kora estét, jó hallgatózást mindenkinek! Neked is jó hallgatózást. Örülök, hogy itt vagy, remélem rendben vagy, egyben és csendben. Közben Kukori bácsi is megérkezett a Retrobox chatre, és Nandi is. Szia Dreamer, szia mindenki, jamaikai jelen! Nandi Jamaikáról. És ő azonnal fel is kínálta, hogy megy egyébként Angie-kének kereket cserélni. Na, és akkor Józsi, a medve találkozik a nyuszikával. Mit csinálsz, nyuszika? Elásom ezt az üveg pálinkát, 10 év múlva kiásom és sokat fog érni. Yeah! Másnap ugyanitt találkozik a rókával, aki szintén gödrötás. Mit csinálsz, rókakoma? Elásom ezt az edd a kazettát, 10 év múlva kiásom, akkor sokat fog érni. Harmad nap a két betemetett kukac között egy harmadik kupacot lát a medve, a tetején a vakond énekel, tök részegen, a kör közepén állok.
1: Super DJ Rádió.

És a Kárencsike defektes történetének a folytatása következik, hiszen még szép két helyes fiatal ember jöttének a folytatása következik, hiszen dehogy ne, dehogy is nem, még szép két helyes fiatal

Elvesztett volna, de cuki vagy, közcsike. Itt van Majoros Imi, és akkor hát jót mosolygott. Nem tudom, hogy az Eddel mosolygott, a viccen mosolygott, vagy azon, hogy megpróbáltam valamilyen úton, módon azt a spanyol szöveget, akár lehet magyarul elmondani. Megérkezett hozzánk Háté Zoli. Jó adást kívánok, régen hallottalak, hát Zoli, én is nagyon régen hallottalak téged, meg láttalak is, meg a bejelentkezésed is régen tapasztaltam, de most nagyon örülök, hogy itt vagy. Mazsi nagyon-nagyon nyomul a kép üzenettel a zenére, természetesen az Eddáról van szó. Aztán Attila is azt mondja, hogy mennyivel jobb így magyarul. Pedig szerintem angolul sem rossz. Bandesz pedig üdvözöl benneteket méghozzá. Szia Zoli, Bagyesz Hegesztő vagyok, Csorvásról, üdv mindenkinek, Enzsikének üzenem, hogy nyugodjon meg, mert itt van vele az egész szuper rádió a legszuperebb hallgatókkal és műsorvezetőkkel. Na hát akkor ez is rendben van, megérkezett, és egyébként volt még itt közte az üzenetek között valami a Retrobox csoportba, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem emlékszem, ja igen, Zsuzsikától érkezett, sziasztok, szuper délutánt mindenkinek! És még Nándi azt írta ezen kívül, hogy ennél még a Queen is jobb lehet japánul, és arra azt mondtam, hogy én pedig szeretném benyújtani ezt a fajta igényemet rá, hagy jöjjön a Queen, de ameddig megérkezik, jön Santel és Ian Oliver és a Bukovina, amikor először meghallottam, na majd elmondom utána, mármint a zene után, hogy mi történt, amikor először meghallottam ezt a dalt.

egy jó párszor már elmeséltem, strandolni voltunk éppen, amikor is a záróórakor azt láttuk, hogy hát ott a strand belső munkatársai elkezdenek készülődnek, pakolják fel a hangcuccokat, meg minden egyéb mást, és megszólalt a Bukovina, egyből megtetszett, és biztos, hogy jót szórakoztak erre a dalra is egyébként. Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet a Retrobox csoportban. Az a helyzet, hogy valami gumis logikai feladatot szeretne Nándi adni nekünk, ez a bungee jumping, ami egyébként bizonyos esetben ingyenes lehet. Hát Gábornak, pontosabban Kukori bácsinak nem javaslom, mert ugye ez egy kellemetlen feladat lenne. Na nézzük, István, tudod, nálunk 19 óra van, így a Mödanszié van, és persze, hogy csobbanás közben képet is hallgatunk.

nem képet hallgatnak, hanem téged hallgatnak. És ugye itt van a hangszóró, amin szól a Super DJ Rádió 100%-os hangerővel, és akkor jöjjön tovább a tombolásilag a szes, és ez kutyatej, és ez macskatej, meg természetesen az Ecuador, hát ha Imi elküldi nekem azt a szöveget, amit ő perfektül spanyolul el fog mondani.

Na most, hogy egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, egy picikét úgy tűnik, hogy a retro boxos csoportban is, meg úgy körülbelül minden másra is az üzenetek most nem annyira jönnek, ezért gondoltam, hogy elmesélem nektek azt, hogy a Super DJ rádióban természetesen a mai napon már csűrte, csavarta és sodródott az ára a Kukori bácsi, és hát ugye este 8 óráig itt lesz velünk a Retro Box. Jelen pillanatban még más adást nem tudok a mai napra, de tudjátok, bármi lehetséges. A keddi napon majd jön hozzátok Zsolti, és természetesen délelőtt megint csak azt tudom mondani, mint amit szoktam, hogy bármi lehetséges. És hát a Zsolti műsora az 20 és 22 óra között majd érkezik hozzátok. No, és hogy mivel fogunk egyébként folytatódni itt a Retro Boxban, azt hamarosan is fogom árulni nektek. A SES és az Ecuador után pedig jön egy igazi 666-os nóta. Nagyon jó lenne, hogyha ezzel is pördülnétek egy nagyot. És Nándi, teljesen jogos a kérdésed. Na, hová lettetek? Merre vagytok? Vagy mondhatnám azt is, hogy hol vagytok, székelyek?

XXX, és hát bizonyos szintig elnézést kívánok, hogy ilyen szépen beszél velünk ez az úriember. Bejelentkezett hozzánk Mónika is, aki azt írt, hogy itt vagyok én is, csak jelenleg helyettesítek is. Mónika, akkor valakit ki kellett volna jelölni, aki pedig téged helyettesít itt a Super DJ Rádióban és a Retro Boxban. Közben Nándi egy gumis logikai feladatot szeretne küldeni nekünk, amelyet a Retro Box csoportban el tudtok olvasni, nem biztos, hogy meg fogom veletek osztani. Egyébként Encsike reagált azzal a kapcsolatban, hogy hol vagytok székelyek, merre tűntek az emberek? Dreamer, mert már mindenki defektet szerel, és nem ér rá pötyögni. Már csak az a kérdés, hogy kinek a defektjét? Na, az a kérdése Bandesnek, hogy ez kívánságműsor, vagy nem kívánságműsor, majd mindjárt csinálunk egy kívánságműsort a Verklivel, de hát ti vagytok a legjobbak, és akkor a következő zene nem a Verkli lesz, hanem egy jó kis Ace of Base Note, a Happy Nation, boldog nemzetek, boldogok legyetek ti is, jó kis régi dal hallatán, és aztán pedig beindítjuk a Verklit, és akkor talán még kívánni is lehet.

Segítség, segítség, gyorsan siessenek. Azt írja nekem az Imi, hogy nem tud küldeni hangüzenetet Viberen, hogy meg tudjam osztani veletek adásban. Hát én nem tudom lepróbálni, de hogyha valaki esetleg venné a fáradtságot, mondjuk Encsike, de bárki más természetesen, akinek van kedve egy hangüzenetet elküldeni elküldeni nekem itt a Super DJ Rádióban, akkor én szívesen közre fogom adni, és most tadám, figyelem, és hogy lehet mondjuk felhívni legjobban a figyelmet azzal, hogy most jön egy olyan dolog, mondjuk, nem tudom, tapsolással, vagy jabadabadúval. Na akkor, tehát figyeljetek, hiszen jön a Verkli, ha Verklit eltaláljátok, akkor lehet kérni, és a Verkliben már gyakorlatilag, ha jól látom, az utolsó előtti dal van, nem talán még két dal van ezen kívül, amit le fogok tudni nektek játszani. Nagyon figyeljetek, tudjátok, ez a fúvós, hangszeres, nagyon régi történet fog nektek egy dalt játszani. Előadót vagy számcímet kell megírni nekem, ameddig szól a Verkli, és hogyha jól eltalálja az első három játékos, természetesen kérhet egy nagyon jó kis dalt, úgyhogy tessék nagyon odafigyelni, indul a Verkli, várom a tippeket előadóra vagy számcímre, vagy mind a kettőre. Na, figyeljetek akkor!

Igen, Teszter. Na, szóval igen, kedves, tisztelt rádió hallgatók, és hogy egy kicsit átvegyem Kukori bácsi szövegét is, kedvetlen rádió hallgatók. Hát itt Totó volt, és az Afrika. Hát legközelebb tessék ugye a 80-as évek zenéből jobban felkészülni. Volt, aki egyébként megtippelte, például Józsi azt írt, hogy ismerős, de fogalmam sincs. Andrea pedig azt írt, hogy ő egy férfi előadó. Pontosan így van. Istvántól pedig kaptam képeket a csobbanásról. Hát nagyon-nagyon-nagyon irigy vagyok, hogy ebben a jó kis vízbe fel tudtok frissülni. Nagyon-nagyon jó csobbanást kívánok. És akkor, hát Nándi már utólag megírt, hogy Totó. Egyébként tesztelt rádióhallgatók, pont ezt akartam írni. Szóval, akit érdekel ez a bizonyos játék a Nándival kapcsolatban, és nem a Retrobox csoportban van, és szeretné megtudni, annak nagyon szívesen bemásolom. Higgyétek el, hogyha rádióképes lenne a dolog, akkor közre is adnám. És közben Nándi Jamaikából feltett egy kérdést a Retrobox csoportban, úgy szól, hogy igyek egy sört? Igen. Vagy persze. Hát persze!

Asszociáltok, egyen meg a szíveteket. Például Lencsike tette most meg a következőt, ugye volt itt a Totónak a dala, és hát ezzel kapcsolatban azt írta, hogy Dorothy kutyusát nem úgy hívták, hogy Totó. Nyilvánvaló lehetséges, hogy úgy hívták, de az előző előadót is úgy hívták, és alapvetően nincs ezzel semmi baj, én azt gondolom. És továbbra is jöhetnek az üzenetek, 10 perc múlva 7 óra lesz természetesen magyarországi időszámítás szerint. A Super DJ Rádióban továbbra is emlékeket ébresztünk, jöhetnek az üzenetek. Eddig Dandy felkérésére csak egy válasz érkezett. És már Nándi küldi azonnal a következő sületlenséget. Az nem Tutó volt, vagy Titó, vagy Tititi Tutó Tátá, az meg a lakat, tehát lehet, hogy ki kell nyitni.

message. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a leg

forgolódik a Soho Party dala, ez az álom a Super DJ Rádióban. És akkor folytatódik a titi-tutu, tá-tá. Nándi azt írja, hogy a Tito azt meg likvidálták, az, annak meg a lakatnak volt a neve. Ő meg a Jugó Partizánok főfőnöke. Mazsi itt van velünk, a kék kisruhás kislánya. Köszönök szépen minden jellegű ilyen üzenetet, nyugodtan dobjátok el, hiszen ezzel mutatjátok, hogy tetszik a műsor, tetszik az az adott zene, és jól érzitek magatokat, úgyhogy szeretettel fogadom. Itt van velünk Robi Kamper, kellemes Aditna, ha nem mentetek még el, mindjárt visszatérünk hozzátok egy picikét. És itt van Robert, aki azt mondja, hogy szia, érdekes volt, a kör közepén állok angolul, de nem is ezért érdekes, illetve a Neoton, illetve a Newton Family-től volt Under the Sun. Na hát ezt majd mindjárt meg is fogom nézni, és kedves Robert, ha még maradsz velünk egy kicsit, nem sokára jön egy dal, amit majd szeretnék címzetesen Robi Kampernek elküldeni, és a kedves párjának, és utána pedig egy igazi csemegét hozok, ha már ilyen cover verziókról beszélünk, és kíváncsi lennék, hogy ahhoz mit szólsz, közben pedig majd az Under the Sun-nak a beszerzése zajlik majd, úgyhogy nyugodtan jöhetnek továbbra is az üzenetek, itt vagyok a Super DJ Rádióban egészen 8 óráig, Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, jöhetnek nyugodtan az üzenetek és a bármiféle kérdések, kérések, bármi kérések, zenei kérések, soha!

Az a helyzet, hogy nem romlott el senkinek sem a készüléke, a basszus sem vitte el a cica, csak egyszerűen Tony Locke meets ZZ Brass, hát a 2000-es éveknek a változata. Így sikerült, én is vártam, megmondom őszintén, de majd legközelebb meghallgatjuk az eredeti verziót is. Hát remélem, egy picit próbáltunk valami funkit be, nagyon érintőlegesen behozni a Retro Boxba. És akkor az előbb ugye Robert. Robert írta nekem ugye az Under the Sun-t, amit meg is fogunk majd egyszer hallgatni, de megígértem neki, hogy ha már itt a cover verzióknál tartunk, akkor jöjjön egy igazi gyöngyszem. Aki a Retro Boxot már hallgatta többször, az bizonyára találkozhatott a következő felvétellel, egy igazi 86-os recsegős remezről. A remez vagy lemez?

hogy mindenkinek a basszusa van, basszus baj a mai napon. Nándi azt írta nekem, hogy júj, de jó, ez japánul. Persze, mert hogy kínai. És Csaba pedig azt írta, hogy a Modern Talking eredetije egy kicsit több basszusa jobb volt, mint ez a japán változat. Nézzétek el, hogy a barázdák már leszették a mély hangokat, ezért ez nem úgy szólt, mint mondjuk egy CD, de ennek ellenére egy érdekességnek itt a Retroboxban teljesen jó volt.

0: Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és hallgatjátok a Retro Boxot. 8 óráig leszek itt veletek, addig fogom majd itt a húrokat csapkodni, illetve a billentyűket nyomkodni. No, hát André azt írta, hogy itt van ám csendben, csendben, szépen, nyugodtan megteheti. Közben azt mondja Nándi, hogy jaj, hogyha ez nem japánul van, akkor valószínűleg elnézte a betűket. Hát elképzelhető, hogy elnézte a betűket, pedig én olyan szépen küldtem nektek. Melinda egy nagyon jó táncikált szerintem a Zoltán Erikára és a Patty Ryanre. Csabának pedig az erősítője keresi a hangokat, ugyanis basszussal kellene az emlékeket ébreszteni. Az emlékeket hangjegyekkel kell ébreszteni, ráadásul dúdolással és sok-sok emlékkel, mert hogy a basszus az elveszett rengeteg helyen a kódolás folyamán, az erősítőláncban, a keverőláncban és a rossz műsorvezetőnél is akár.
1: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
2: I hear you, man.
1: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
2: I feel you, man.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Super DJ.

Úgy tűnik, hogy valószínűleg vacsora idő lehet, ugyanis eléggé elhalkultatok, kedves hallgatók, a Viberen csak egy regény, István van talpon, aki azt írja, hogy nagyon jó a Retrobox kombináció plusz csobbanás, és ezzel én nagyon egyet is értek, nagyon jó felfrissülést kívánok nektek, ugye azt már mondtam, hogy Mazsi folyamatosan jelzi a táncos egyedeivel, a táncos kis képeivel, hogy itt van velünk. Illetve úgy látom, hogy Józsi is valamit ott elkezd kaparászni a billentyűzet fele, miközben ugye a medence tisztítás megvolt, és a hőmérséklet is megfelelő, talán, hogyha jól emlékszem, akkor 32 fok volt, vagy valami ilyesmi. Aha, és itt vagyok, hallgatózom, csak pancsoltam. Na hát akkor oda képzelem magamat, közben Nándi a vacsora keresés folyik. Na hát akkor írd meg, hogy milyen vacsorát fogsz nekünk keresni, ameddig én elregélem nektek, hogy nem is olyan régen meghallgattuk együtt a Biszkáját, a James Last felvételét, és milyen nagyon-nagyon jó volt, akkor pedig megemlítettem, hogy elhúzzuk DJ Dominik és Szabó Ádám nótáját is, a Biszkáját, úgyhogy ez fog következni a Poker Face után. Vágjatok ti is egy jó kis pókerarcot!

0: what you feel.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk!
1: No hát, ilyen sem nagyon volt még mostanában, kedves rádió hallgatók, a technika történetében, hogy egyszer csak eltűnjek az ételből, és hát igen, eltűntem. Elnézést kérek, nem tudom, hogy mi okozta ezt az eltűnést, minden esetre most visszatértem, és nem igazán tudom, hogy honnan történt az eltűnés, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy még egyszer szeretném felköszönteni Józsit, és küldöm neki a Lucifer lányait, hát ha oda a medencébe odabújnak mellé, és jól megkavarják a vizet. Boldog születésnapot szeretnék kívánni ezzel a dallal neki, Isten éltesse sokáig!

Lucifer, mondd el, hogy ezek a lányok mit keresnek itt, és milyen, mi a telefonszámuk. Lehet, hogy ezt mondja Józsi, te fúj, nem mond ilyet semmiképpen. És hát köszönöm a megértést, köszönöm, nagyon-nagyon kedves és aranyos hallgatók vagytok, ti Super DJ Rádió hallgatók. Például Csabi így kommentálta az esetet, a net is véges ebben a melegben, mint mi, hát még inkább végesebb. És hát olvashattuk azzal a kapcsolatban, hogy volt az egyik nagyszolgáltató, aki azt mondta, hogy hát elképzelhető, hogy a melegben a berendezései kicsit másképpen fognak viselkedni. Nem feltétlen az ő berendezései. Volt a hiba, de ez a lényeg, hogy itt vagyunk, és együtt vagyunk, és a következő zenével is ezt szeretném egy kicsit szimbolizálni. Captain Jack lesz, és a szám címe Together and Forever. Szóval ezt kívánom nektek, hogy Together and Forever veletek itt a Super DJ Rádióban, hiszen veletek együtt tudjuk csak az emlékeket ébreszteni, és hallgatóság nélkül nagyon rossz nektek zenélni.

Together and Forever. Captain Jack nótája, és hát 8 óráig még van szerintem 3 darra idő, egy nagyon picit túlórázni fogok itt a technikai, kéknyikai megoldások miatt. Például azért is, mert Mazsinak az egyik kis szeretett nótáját megszakítottam azzal, amikor kiestem, aztán visszaléptem, és azt gondoltam, hogy akkor ezt elindítom és lejátszom részére, így 17, oké, így már minden rendben, igaz?

Reméljük most már tényleg minden rendben van, még 9 perc van 8 óráig, és ahogy megígértem, ebbe a időbe még 2 zenét mindenféleképpen bele fogok pakolni. Közben Zsuzsikától elbúcsúztunk, szép estét nektek, én már befejeztem a munkát, indulok haza, közdrímer a jó zenéket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon óvatos utazást kívánok, és remélem, hogy minél hamarabb, és minél biztonságosabban hazaérsz. Aztán azt írja, hogy Encsike is megy vacsizni, mert a párom mindjárt éhen hal szegény, zárójelben én is, de fülelek. Köszönöm szépen, Encsike, nektek is jó tápolást kívánok, és hát a tápellátás közben azért még kövessétek figyelemmel ezt a két nótát, ami majd jönni fog még, mert szerintem két igazán jó felvételről van szó. Úgy látom, sikerült Mazsit kiengesztelni ezzel a zenefélbehagyással kapcsolatban, és akkor pörgetem az utolsó előtti zenét. Ez is egy feldolgozás, Nick Cashownak a feldolgozása, de most Gigi D'Agostino fog nekünk itt begyalogolni ezzel a zenével, amit én megmondom őszintén nagyon imádok, elég ritkán hallok, pedig szerintem egy gyöngyszemről van szó. Hát ez nem lesz más, mint a Riddle itt a Super DJ Rádióban. Emlékeket ébresztünk.

0: The Riddle. Gigi D'Agostino-nak köszönhettük ezt a felújítást a 2000-es évekből. És nézd már, hogy menekülnek a kedves hallgatók, csak vicceltem természetesen. Először Melinda írt, köszönöm szépen az adást, jó pihenést mindenkinek. Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem gyógyulásodra várt, és jó pihenést kívánok. Itt volt Zoli, szép estét, jó munkát kívánok, írta a Druszám. Hát köszönöm szépen, most már én letészem a lantot. Nem tudom, hogy te mivel foglalkozol, mit csinálsz most éppen, de neked szép estét kívánok. Aztán itt van Masi, köszönöm szépen a jó zenéket, további szép estét és jó éjszakát kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon remélem, hogy itt a dolgok, itt a It's All Right ellenére jól érezted magad, és várlak legközelebb is. No, és akkor nézzük csak. Ugye Zsuzsikát meg Encsikét elbúcsúztattok, aztán Józsi azt mondta, hogy jáj, csípnek a szúnyogok, tudom, menjek be, nem megyek. Nagyon örülök, hogy kitartasz. Aztán itt van Kukori bácsi, kedves barátom, köszönöm a remek műsort, jó estét néktek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Kukori bácsi, együtt töltötted velünk ezt az időszakot. Nagyon remélem, hogy neked is épülésedre, szépülésedre válik. Aztán Józsi még maradna, lehet? Hát persze, hogy lehet. Mónika, nekem is megvolt a vacsora beszerzés, utána még egy kis munka, további jó zenehallgatást. Mónika, jó pihenést kívánok, István is itt van természetesen, további csodás estét nektek. Millió köszi a szuper műsorért, millió köszi a szuper kedves hallgatókért, és szeretném gyorsan felsorolni, hogy ki volt itt velünk. Itt volt Attila, Angike, Imi, Józsi, Bandesz, Robi Kamper, Robi, Házoli, Csaba, Andrea, Melinda, Zoltán, Mazsi, István, és a Retroboxban még itt volt velünk Macilányka és Zsuzsika, a Macilányka, illetve Mónika. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hallgassátok a búcsúzenét nagy-nagy szeretettel, vigyázzatok egymásra, jó hetet kívánok mindenkinek, hallgassátok sokat a Super DJ Rádiót, a Retroboxot, ma is Szatmári Zoltán, azaz Dreamer vezette. Sziasztok!
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked zenét.

emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Yeah.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever gonna

The Rednecks. Shock.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: ready for this.
1: We

0: Nacht.
1: The party
2: is over.
0: Gute Nacht.
3: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
4: Hungarian Web Radio Station.
0: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélő.